ɛkyɛ de anawate mɛnkɔ baabi a deɛ aba wo so no ɛwɔ nabiɛyɛ wɔyɛ hɔhɔ ɔbɛkɔ wobɛfiri hɔ gyeri ara gyeri ara gyeri ara ne